0: Hogy itt a Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új lány. Kit szeret itt tudnál? Csajci egy pitbull. Telefonon izgul rám. Ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De mindenki egy szerelem, ha lehet 10 kurvám.
1: Jó van.

0: New School. Rap, hip-hop, R&B. 96.4. Base FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a baszava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De lehet

0: hip-hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.
1: Yeah.

Bass FM. Csak épp annak itkat, megmutatom itkat. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

FM. Amigos!

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Két forgalmas vonalon kezd pályafelújításba a MÁV. Buszsávban autózókat büntettek a rendőrök. Virágos Magyarország, finisben a nevezés. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízható tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 5-en lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint 500 000 bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell esziat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
2: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
1: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4. Base FM.

0: to the chat. Like, he get behind and he like, damn. He like, I just keep on doing that dance.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Agyonnyomja a fiatalokat a virtuális valóság, díjazták az innovatív tanulókat, irány a világbajnokság, felejtsék el már a napozást. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
2: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemistát csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB-sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV-index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállat takaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper hétfő reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Árpi. A mai 4 órámat és a következő 1 órát egy hazai klasszikussal fogom kezdeni. Jön nálunk MC Gőz, te, itt a 96.4 Bass FM-en, mindenkinek szuper reggelt, indulunk.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Elmegyünk csavarogni, és két zsivány lesz nekünk ebben a segítségünkre. A vezetőnk Kevin Ellett Jr., innen csavargó, itt a 96 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Tyler kezdetekhez képest már egészen elkezdte magát nagyon szépen kinőni, igazi díva lesz. Nekem nagyon-nagyon tetszett a mozgása és a természetessége a következő videóklipben, amit egy kiváló dallos forgatott. Természetesen a számok sem maradtak el, nagyon-nagyon jól nézik. Érkezik nálunk Tyler és a Push to Start. Ezzel nyitom a következő órát. Itt a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Két forgalmas vonalon kezd pályafelújításba a MÁV. Buszsávban autózókat büntettek a rendőrök. Világos Magyarország, finisben a nevezés. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonal.

0: használat érinti. Szerdán Szerencsés és Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsi-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. 5-en lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell lesz híjat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
1: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
0: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.

rap, hip-hop, R&B. Érkezik nálunk Majtényi Zsombi, vagy ahogy itthon ismerjük, Pifu, és az egyik szólódala, Változnak a helyek. Itt a 96.4 BSFM-en hétfő reggel, a kedvenc rádiótokban.

0: közlekedés.
1: Kellemes hétfő reggelt és kellemes pihenés mindenkinek, aki pünkös hétfőn pihen. A mikrofonnál RP, mondom a részleteket. Tart még a lezárás a 9. kerületben, Ferencvárosban, a Viola utcában, amely közelesik az Üllői úti szakaszhoz, úgyhogy ha dolgoztak, ezt a részt érdemes alaposan elkerülni. Jön nálunk Kanye West, Ty Dolla Sign, Rich the Kid, Playboy Cardi közöse, és Dübörög a Carnival, itt a 96. Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség. A bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, bankkártyát vagy ékszert idegennek.
0: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemistát csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Kellemes pünkös hétfőt és jó pihenést mindenkinek. A mikrofonnál RP. Érkezik egy csalódott ifjú, Lil Frak, és a dala Átbasztál itt a Bass FM-en.
2: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Pénzközlekedés.
1: Kellemes napot és kellemes reggelt mindenkinek. Árpi vagyok, már is szállítom az infókat. Szakaszos, 20 szűkületre kell készülnötök továbbra is Józsefvárosban, a 8. kerületben, az Illés utcában, amely közelesik az Illés közhöz. Úgyhogy ez az info hasznos lehet. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bang, Shensia és a Shake It to the Max Remix. Itt a 96.4 Bass FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk egy hazai előadó, 2025. március 12-én droppolt, és nem is videóklippel, hanem visualizerrel, ami tulajdonképpen egy egyszerűbb megoldás annak, hogy az infót átadjuk. Úgyhogy érkezik nálunk Ti, Deni és a Szörnyeteg, amely így is 6 milliós nagyságrendben ért el mindenkit. Ez pörög itt a 96.

0: kortok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Nevezték a Tisza kormány államtitkárait. Bizalmatlanság kíséri a mesterséges intelligencia hazai alkalmazását. Ürgeszámlálás. Van miért aggódnom. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő, a legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, például sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. A magyar cégek döntő többsége 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól. Háromnegyede azt mondja, a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez. Lassabban ugyan, de továbbra is csökken a hazai űrgeállomány, ez derült ki a tavaszi országos összesítésből. Fontos és védett állatokról van szó, karbantartják a vidéket és táplálékul szolgálnak a ragadozó madaraknak. Részletek Váci Olivér etológustól, a vadonleső program munkatársától.
3: 17 terület volt, ahová jutottak a felmérők, csökkenés lassulni látszik. 82 óta védett fajjá vált, 2012-re fokozottan védetté kellett tenni, tehát egy nagyon erősen rizikuló állatfajról van szó, nem csak Magyarországon, hanem a teljes elterjedési területén Európában.
2: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Base FM.
1: Ok, Ranna. Safety Pro Salon. Ja, beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta, de nem tudtam, mit hagyháta, kiengedem most mindenki hadlása, meneküljetek vaktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása, vigyázz, mit lépsz, enyém ez a sok tábla, megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális, romantikus voltam, de már rockstar is, retteg most már az egész ország.

0: nem drog, többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem, nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat, jól tettem.

0: drog. Többé nem drogozok.
1: Az afrikai előadók egyre nagyobb térnyerésben vannak az utóbbi években. Nincs ez másképp Burna Boy-jal sem, érkezik tőle a City Boys. Itt a 96.4 BSFM-en, ma reggel is.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Piti bandita, mint a Biszki Csempi

0: Közlekedés.
1: Kellemes hétfő reggelt és biztonságos haladást az utakon. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal. Szakaszos lezárásra kell készülnötök a 17. kerületben, a Rákóczi-Ferenc utcában és a Vörösmarty utcában. Az itt lakók és az erre haladók jó, hogyha erről tudnak. Érkezik egy klasszik a keleti partról, már nincs köztünk, The Notorious B.I.G. és dübörög tőle a Hypnotize itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem. Akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
3: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges

0: után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés és Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsy-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell eszíjat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
1: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
0: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kellemes pünkös hétfőt mindenkinek. A mikrofonnál RP, most 10 éves a következő zenekar, úgyhogy az idei év valószínűleg erről fog szólni. Érkezik Follow the Flow, és egy nagyon jó dal, Anyám mondta, itt a kedvenc rádiótokban.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: A következő fél órát egy nagyon-nagyon finom kislánnyal kezdjük. Lassan-lassan most már átér a kislányból a dívába. A számai brutálisak, legalábbis ami a videoklip elérést éri. A világon jelen pillanatban a 61. legnépszerűbb dal és klip az övé. Egy divatmárkát karolt föl és beleszűtte a szerelmet. Felteszi a kérdést a dalban, hogy szerethetsz engem, hogyha nem bújtatsz Chanelbe. Érkezik Tyla és a nagy sikerű Chanel itt a 96.4 Biz FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
1: Megint az unokázós csalók, itt a figyelmeztetés, rossz terápia, szorongás ellen a közösségi média, UV-sugárzás, durva lesz a mai nap. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Az unokázós csalókra figyelmeztet a rendőrség, a bűnözők az idősek aggodalmát kihasználva telefonon keresik meg áldozataikat, pénzt és értékeket akarnak szerezni. Fontos, hogy felkészítsük nyugdíjas hozzátartozóinkat erre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőralezredes.
2: A csalók sokszor hivatalos személynek is kiadják magukat. A rendőrség és társszervei semmilyen körülmények között nem kérnek pénzt vagy értéktárgyat. Tegye le a telefont, ne hagyja, hogy a hívófél manipulálja. Ha van lehetőség, hívja fel a hozzátartozót, akire hivatkoznak. Soha ne adjon át pénzt, a bankkártyát vagy ékszert idegennek.
1: Egyre több fiatal keres enyhülést a szorongására a neten, a közösségi média azonban súlyosbítja, elmélyíti a problémákat. Erre hívja fel a figyelmet a médiahatóság friss tanulmánykötete. Eszerint például az egyetemistát csak nem fele küzd depresszióra utaló tünetekkel, és szinte állandó készenlétben vannak. 10-ből 4-en folyamatosan a telefonjukat nézik, érkezett-e valamilyen üzenet vagy reakció korábbi posztjaikra. A szexualitás és az agresszió pedig a tinik fejlődő idegrendszerében okozhat lövedékszerű kóros változást. Díjazták az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át a legjobbaknak járó elismeréseket. Az ösztöndíjak mellett kijutottak a nemzetközi megmérettetésekre, ezeket Európában, Észak-Amerikában és a Távol-Keleten rendezik majd. Idén rekordszámú pályázatból válogathatott az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia zsűrije. Itt a figyelmeztetés, kimondottan erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet előrejelzése szerint az UV index meghaladhatja a 7-es értéket a Dunántúlon, a Dunatisza közén és a Délalföldön is. Épp ezért 11 és délután 3 óra között kerüljük a napozást. Vállattakaró pólóval, szalmakalappal óvjuk magunkat, használjunk megfelelő fényvédőkrémet. Normál bőrtípusnál elég bő negyed óra a napon a leégéshez. Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap-hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Pész közlekedés.
1: Kellemes hétfőt mindenkinek, és balesetmentes haladást az utakon. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Egyirányosításra kell készülnötök a 13. kerületben, a Meder utcában, amely a Cserhalom utca felé eső irányt jelenti, és közelesik a Váci úti szakaszhoz. Erről jó, hogyha tudtok. Jön nálunk Betonhofi, és érkezik egy városi dal, Dohánybolt, itt a 96-nél Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96-4 99 99. Dohány.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy houstoni királlyal, a rap egyik királya, és nagyon-nagyon szeretik mind az Egyesült Államokban, mind pedig a világban. Ő nem más, mint Travis Scott, és érkezik a 4x4. Itt a 96.4 Beast FM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
3: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
2: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
4: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz, ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz, ahol az utcai stílus életre kell.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
7: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Beast FM. Hírek.
8: Milliókat tehet tönkre itthon a néma gyilkos. Titokban használják az MI-t a hazai munkahelyeken. Ürge számlálás. Van miért aggódnunk. Jó reggelt kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kinevezték a Tisza kormány 55 államtitkárát, a miniszterelnök közölte, nemzetközileg elismert, magasan képzett szakemberek kapták a megbízásokat. Egyharmaduk nő, a legfiatalabb államtitkár 28, a legidősebb 66 éves. Magyar Péter hozzátette, a kinevezettek jelentős része több diplomával és tudományos fokozattal rendelkezik a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi területekről. Országszerte folytatódik a magas vérnyomás betegség elleni kampány, csak nem 600 orvos csatlakozott a májusi akcióhoz. A néma kór veszélyeire hívják fel a figyelmet, amely a felnőttek 40%-át érinti, sokan nem is tudják, hogy betegek. A hipertónia sokáig nem okoz észrevehető panaszokat, miközben károsítja az ereket és életveszélyes szövődményekhez vezethet, például sztrókhoz, infarktushoz. Ezért fontos a rendszeres ellenőrzés, illetve a betegség kezelése gyógyszerrel, életmódváltással. A magyar cégek döntő többsége 80%-a nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával sem. Ugyanakkor a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra. Ez derült ki egy friss felmérésből. A válaszadók fele kifejezetten fél a kockázatoktól. Háromnegyede azt mondja, a mesterséges intelligencia megoldásait ellenőrizni kell, 10-ből 9-en pedig úgy vélik, vannak feladatok, amelyeket jobb, ha ember végez.

0: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk. 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok. Fátyolfelhők lesznek az égen. Előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk. 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Annál Erpi, nagypacsi minden taxisnak, meg mindenkinek kitartást, aki ma dolgozik. Jön nálunk Jude Law, érkezik tőle a Sötét, itt a kedvenc rádiótokban.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik, a legkívül

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B, Facebookon és Instagramon is fent vagyunk, Base FM Hungary név alatt. Ugrunk Londonba, közösen Central Seevel, Lil Babyvel, érkezik a Band for Band hétfőn is, a 94 Base FM-en.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek szuper pünkös hétfőt. Megyünk tovább, érkezik 1995-ből az Operation Stakora albumról egy világhírű dal, Looney's I've Got Five On It. Én ezzel az Oaklandi csapattal búcsúzom már a tőletek, mindenkinek kellemes pihenést, aki dolgozik, kitartást. A mikrofonnál Árpit hallott.

0: rajtam.
1: Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak, razziá.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: A következő fél órát egy hazai duóval kezdem, hogyha megszólalnak ezek az ütemek, szerintem mindenkinek elindul a lába és felforra vére, egy tényleg nagyon jó alkotás. Hát van benne egy jó kis tropikál hangulat, egy kis dancehall, egy kis reggae, egy kis csibészség. Jön Dash Young Fly közöse, és érkezik az Oh Mama itt a 96.4 BFM-en, a kedvenc rádiótokban.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Két forgalmas vasútvonalon startol felújítás. Hiába razzia, még mindig sokan autóznak a buszsávban. Pazarnyaruk lesz a diákmunkásoknak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Két fontos felújításba kezd a MÁV. Közvetlenül Pünkösd után kettől Rétszilas és Dombóvár között dolgoznak körülbelül egy hónapig. Ez a Budapest-Pécs vonalat érinti. Szerdán Szerencsés Nyíregyháza között startol a munka, ami egész nyáron áttart. Átszállásra, autóbuszos pótlásra hosszabb menetidőre számíthatnak az utasok. A MÁV csoport vezérigazgatója Hegyi Zsolt szerint a cél, hogy mindkét pálya eredeti állapotát helyreállítsák, és a mindennapi forgalmat megbízhatóan tudják biztosítani. Két nap alatt 73 autós ellen intézkedtek a rendőrök Budapesten, mind a buszsávban hajtottak, például a Bajcsi-Zsilinszky úton vagy az Andrássy úton. 57 esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Öten lejárt műszakival indultak el, volt, aki nem kötötte be magát, vagy úgy mobilozott, ahogyan nem lett volna szabad. De akadt olyan vezető is, aki nem is ülhetett volna volán mögé. Szépen kereshetnek nyáron a diákmunkások, átlagos órabérük elérheti a 2500 forintot, ám a nyelvtudást vagy más speciális tudást, készséget igénylő pozíciókban elhelyezkedők ennél sokkal többre számíthatnak. Ők az egyik állásközvetítő legfrissebb összesítése szerint több mint félmilliós bérrel kalkulálhatnak havonta, és ezt készhez is kapják, hiszen 25 éves korukig, eddig az összeghatárig biztosan nem kell ezt híjat fizetni. A hónap végéig jelentkezhetnek a települések a Virágos Magyarország versenyre. A megmérettetést most is 5 kategóriában hirdették meg, emellett tematikus díjakat is kiosztanak, mondta rádiónknak Bátoriné Nagy Ildikó, a verseny nemzetközi koordinátora.
3: Amire a nagyobb hangsúlyt szeretnénk helyezni, az a helyi közösségek megszólítása és bevonása. Tehát ha a település még úgymond nincs is készen faluzöldítés, városzöldítés kapcsán, akkor is tud jelentkezni a versenybe egy-egy olyan sikeres programmal, ahol a közösséggel együtt ültetnek, vagy együtt gondoznak közösségi zöld felületeket. A település a teljes településével is nevezhet, illetve ezen felül még egy tematikus pályázatot is nyújthat be.
2: Sok napsütésre, nyárias melegre számíthatunk, 27 és 32 fok között alakulnak a csúcsok, fátyolfelhők lesznek az égen, előfordulhat egy-egy jelentéktelen zápor, de számottevő csapadék kizárt. A szél viszont megerősödik, és nagyon erős UVB-sugárzás valószínű. Az előrejelzések szerint holnap és holnap után is erre készülhetünk, 33-34 fokkal, aztán hidegfront jön, és újra kellemes napos május végi időnk lesz majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 BFM, Repébe Párem Bízdes, Jackie alig 1 perc 49, de annyira random popkultutalás van benne, hogy a TikTok kommentmező szinte kitesz a teljes dokumentumfilmet. Ez a Bészen a Winnie Pooh.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B ajándékidőnk volt a hosszú hétvégén, és hát nem tudom, a múlt idő az mert jön a számra, talán azért, mert én is inkább a munka végéről fogtam meg ezt a napot, de természetesen be tudok veletek lazulni, ha arról van szó. Mondjuk Doja Cattel, ez az Agora Hills. Köszönöm.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Faragó Janka vagyok, és arra gondoltam, hogyha nyitottak vagytok a finomabb trackek felé, akkor a következő óra eleje hozzátok fog passzolni. Lil Peckkel kezdünk így.
2: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy irammal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
2: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B Number One hazai előadóval megyünk tovább, Azariával, akinek ez a dala eredetileg jóval melankolikusabb lett volna, de ahogy hallgatjuk, szerintem egyre inkább csúszunk bele egyfajta szakítós terápiába. Akkor zsepiket elő, Akari!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a legtöbb szakítás nem csak egy misét ér meg, hanem nagyon sok slágert is. Most érkezik itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, Desi, ez a levél.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, Faragó Janka vagyok, és csörögjetek rám, hogyha szeretnétek akár Viberen valamit elmondani. 0620-96-99-99, és egyébként pedig online is, remélem, hogy egyre többen hallgattok minket, www.bassfm.hu, amúgy pedig a 96.4-es Bass FM lesz az autóban a kísérő frekitek. Designerrel indulunk, ez itt a Bass on a Panda.
1: I feel myself. Panda.

0: www.radiofm.hu.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Refrivap R&B. Sokakat meglepett, hogy Lato és Ice Spice meglépte a közös dalt, mert egy évekig ment köztük az üzengetés. Aztán bevallották, hogy ennek nagy része inkább csak az internet népének szólt. A klipben pedig már egy pankrációs linkben pózolnak, amit elvileg végig hűltek. Itt a Bass FM szól.

0: FM 96.4 Bass FM.
1: Szólok.
2: Ez így nem mehet tovább.

0: Nézi, szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
2: A következő óra kezdődala nálunk bizonyíték lesz arra, hogy néha-néha még a CH kutató műsorokban is születnek jó dalok, Maris Peti és Pifo közöse, ez a Spindler.
3: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Spindler.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
5: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B. Tényleg biztosan hangzik, hogyha azt mondom, hogy valakinek érzelmei fűződnek egy bizonyos márkához. De hogyha belegondolunk, akkor abszolút erre appellál a reklámipar, és ezért kialakulnak bennünk nagyon kedvelt, és akár olyan márkák is, amik idegesítenek minket. Ennek a görbetükrét Beethoven, Filéfrek és Krúbi hozzáállít a Bass-en, az Off-White-ban.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Pifu ezt a számot akkor írta, amikor már teljesen elege volt abból, hogy minden buli, minden társaság ugyanolyanná kezd válni körülötte. A Bass-en szól, leváltoznak a helyek.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 Bész FM, Rappi Peppa R&B, Skepta stúdiózáskor csak poénból kezdett el ráfütyülni erre az ASAP Rocky-s kollabra, aztán annyira megtetszett mindenkinek, hogy maradt úgy, és a Premier League-ben gyakran még az öltözőkben is mondta.

Mit rólam beszélnek bolondság? Elhitted, mikor az hazudtál? Hogy? A pénz.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop R&B.
1: Faragó Janka vagyok, és számítok rátok, lehűtjük ezt a napot. Jude Law-val itt van a sötét.
2: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Hogyha azt mondom, hogy mentális probléma, akkor fontos átgondolni, hogy talán a ti környezetetekben is lehet olyan, aki ezzel küzd. Ez a világhoz pedig kerüljünk közelebb Bongor dalában, szól az oxigén hiány.

0: 96.1 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. Olyan jó, hogy ma is volt társaságom a legkirályabb Rap Hip Hop R&B zenékhez. Éljük át ezeket holnap közösen reggel 10-kor. Remélem, hogy visszajöttök, én Faragó Janka vagyok. A mostani folytatást pedig Préda Bia kezébe teszem, érkezik a Lidokainnal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: benn a műben.
1: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb zenéket pörgetem. Egy ausztrál énekesen megyünk tovább, aki nem más, mint Mezwolf. Astronaut in the Ocean, a 96.4-en.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Wiz Khalifát körözik Romániában. Az egyik fellépése után eljárást indítottak ellene, és 8 hónap letöltendőt kapott, aminek nem tett eleget, úgyhogy felkerült a Most Wanted listára. Ez a Young, Wild and Free, tőle Bruno Mars-tól és Snoop Dogg-tól a 96.4-en.

96.4 BFM Rap, Hip Hop, R&B. Chris Brown számos rekordot tart a zeneiparban. Például ő az a férfi előadó művész, akinek a legtöbb platina lemeze van. Pörög a tájgával közös éjjó, itt a BFM.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. DMX-el megyünk tovább is a Where the Hood At című dalával, amiről sokszor fogalmaznak úgy, hogy a zenetörténelem egyik legharciasabb zenéje. Pörög is, itt a 96.4-en.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk méghozzá a Lurer című dallal, úgyhogy tudjátok, hogy nem sokára érkezik Kendrick Lamar és SZA itt a 96.4-en.
2: Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a Mind Megette Étterem napok. Fedez fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
4: Munkát keresel? Nálunk megtalálod! Csatlakozz a Vecsési Magna csapatához, és építsd a karriered! Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/vecsés oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Beköszön a BSV, ezt tőlük a Hello, itt a Bass-en.

96.4 BFM rap, hip-hop, R&B. Összesen 6 olyan rap album van, ami az első héten több mint 1 millió eladást produkált. Ezek közül az egyik 50 Cent-é, a The Massacre, azaz Mészárlás című albuma. Ezen található a Just a Little Beat, amit pörgetek is. A 96.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Florida kíváncsi volt arra, hogy ki ismeri őt fel áruhában, úgyhogy egy testkamerával beöltözve kiment a koncertje előtt a stadion elé. Kevesebb mint 2 perc alatt 2 hölgy már fel is ismerte őt. Estella Wissl, itt

Próbálod? Ez a 96.4 BFM Rap Hip Hop.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ne feledjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni, a megújult weboldalunkon, a bizfm.hu-n, hogy nem maradjatok le az olyan finom zenékről, mint a Cypress Hill-től az Insane in the Brain. Pörög, itt a Biz-en!

0: A Blink, a Kuma, a Timbim, az nem, az New School.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Norbi szeretné a BSV-től és Nagy Bogitól az Always Be Mine. Pörög is neked a 96.4

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Metonhofi azért választotta ezt a nevet, mert lenyűgözte az a nyers, görbetükröt mutató társadalomkritika és humor, amit Hofi képviselt. Pörögjön tőle a páncél a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 94 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Torlódás van a 12. kerületben a Városmajor utcában, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más úton alatt. Pöröksz a Beastmastertől a Nincs Nő, Nincs Sírás, itt a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4, 99, 99.

0: 96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Kevesen tudják, hogy ki áll Burna Boy mögött. A menedzsere nem más, mint édesanyja, aki egyébként régen egyetemi tanár volt, és 5 nyelven beszél. Ez a City Boys, a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Munkát keresel? Nálunk megtalálod. Csatlakozz a Becsési Magna csapatához, és építsd a karriered. Operátorokat, gépbeállító technikusokat és targonca vezetőket keresünk bővülő csapatunkba. Légy részese te is az autóipar innovatív és fenntarthatóbb világának. Jelentkezz most a magna.com/becsés oldalon.
2: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Tavaszi és nyári sznékerek, pólók, kulcsik, sapkák, nadrágok. Irány a Báz! Ahol akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz egész májusban. Budapesten a Váci utcában, a West Endben és az Árkádban, vagy rendelj a bassneakers.hu-n. Báz! Ahol az utcai stílus életre kell.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

0: 94 Beat FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ebben az órában velünk lesz például VG, Kid Ink, most pedig pörög a Sötét Csudlótól. Itt a 96.4-en.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkívül

0: Pénzközlekedés.
1: 94 Bész FM, Rap Hip Hop, R&B. Belt a 8. kerületben a Múzeum körút, az Astoriánál, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Manuel és a Négy Jó Pörög, itt a Bészen.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, Central C bontogatja a szárnyait a smink világában is. Jó nem saját terméke, hanem tulajdonképpen fellépőnként volt jelen a Huda Beauty egyik új termékének a droppolásán. Pörög a Band for Band Lil Baby-vel, itt a 96.4.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Nem sokára dropolja Laro az új stúdióalbumát. Izgatottan várom, hogy vajon milyen feat-ek lesznek rajta. Az Ice Spice-al közös Gaia-t is zseniális lett. Pörgetem

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Indulunk, nem elfelejteni, hogy telefonon, SMS-ben, Viberen tudtok üzenni. 0620-96-4-99-99-es számon. De Svini Pucim is lágere után pedig a Black Eyed Peas-ből jól ismert Will.i.am-mel és Tabuval megyünk tovább, és tőlük is egy kiváló feldolgozása, annak idején Santana Maria Maria című dalához nyúltak hozzá, egy kicsit átdolgozták, egy kicsit megkeverték, és nevet is adtak új szerzeményüknek, East LA. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en.
1: It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my rook.

0: Nehéz közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 8. kerületben, méghozzá a Szentkirályi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Érkezik a folytatásban Tideni és Jaber, ez pedig Gáz című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Future és Drake Life is Good című dala után magyar vizekre evezünk, érkezik az ifjú tehetség Pifu, ez pedig Változnak a helyek című dala itt a Bizen.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Egy igazán szuper és napsütéses dallal megyünk tovább. Jönnek Hősök, ez pedig Maradok Benn című slágerük itt a kedvenc rádiótokban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig. Gurulunk is tovább még hozzá Doja Cat-tel. Jelen esetben már ugye karcol és kint is van V című albuma. Most egy korábbi felvétel érkezik tőle, jön Agora Hill című dala itt a Bass-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz az 5. kerületben, méghozzá Kozma Ferenc utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dessel és Young Fly-jal. Ez pedig Ó Mamma című daluk itt a kedvenc rádiótokban, a 964 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 964 99 99. Bella.

94.9 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. The Kid Leroy Girls című dala után maradunk a lányoknál, illetve egy darab lánynál. Érkezik a folytatásban Burai, Fehér Krisztián, SM és Mário egy dalon belül, akik megénekelnek egy lányt. Nos, ez jó kérdés. Jön Barna Lány című daluk itt a kedvenc rádiótokban.

0: eszmének.
1: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B, kapaszkodjatok, felpörgetjük a hangulatot. A folytatásban érkezik The Weeknd, tőle is Blinding Lights című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, nagy erőnk!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

94 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Egy újabb óra, gyertek velem egészen este 10-ig. A Camptoni fenegyerek Kendrick Lamar ikonikus dala Not Like Us után pedig magyar vizekre elvezünk. Érkezik a folytatásban Manuel tőle is Need You című dala. Itt a kedvenc rádiótokban a 94 BFM-en, ezzel megyünk tovább, ne gyerünk!

0: Itt a Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új láng. Akit szeretnéd tudnál, Csajci egy pitbull. Telefonon izgó rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám?
1: Jóban

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. A következő dalnak, a két előadójának, tulajdonképpen a formációjának lehetne az is a neve, hogy The Attilas, nem véletlenül, hiszen mind a kettő Attila. Érkezik Molnár Attila és Balkó Attila, jön Des és Azária, ez pedig Papa című daluk itt a Bészen.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a passzava kupe barulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállal már ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Beast FM, Rap, Hip Hop, R&B, Revolution vagyok. Lunizék ikonikus dala az Agat Five On It után, gurulunk is tovább GVM-mel, tőle is Megcsináltad című dalával itt a Beast FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Jude Law Sötét című dala után pedig Lil Nas X-el és Jack Harlow-val megyünk tovább. Ez pedig Industry Baby című közös daluk itt a Beats FM-en.

96.4. Base FM.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára a K. Kevin Így Jó című dalával. Ezzel búcsúzom ma estére, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en. Sziasztok!

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

hagyjad már azt az alit. Úgy is eltűnik a sülyeztőben, mint a többi. Azt gondolod? Tesó, leszarom. Bass. Bass.

0: még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beze FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: bang this shit.
1: Bang, bang, bang, bang, bang.
2: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nietzsche a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4. Base FM. Rap. Hip-hop. R&B. Mixben.
1: Mi nagy mi szászlán fiát, más az anyuk a nevét.

96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.